0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita voy a regresar la canción. Nomás que tenemos un audio. Y ya después del audio, me voy con la canción.
1: Oye, ¿y cómo saliste de la operación de oído?
2: Ah, sí, sí, sí, sí.
0: Ay, muy bien. Esta es el gusto culposo de miércoles, que era Otonoque. Con
3: gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárgara, gárg